Köszöntjük Liliana nevű hallgatóinkat. A Liliana angol eredetű női név, jelentése Lilium. Rokon neve Lili. Alakváltozatai Lilian, Lilian, Liliana, Lilianna. Híres viselője névnek Balog Liliana táncművész, és ön kedves Liliana, aki a rádiót hallgatja.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése, nagyobb szükség van a víradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta el rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálati is partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabálysértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Zenék változatosan. Best FM.
1: Látod azt az embert? Nyíl van a kezében.
2: Látom.
1: Na, az is olyan lusta, mint te vagy.
2: Ez nem lusta, a szobor.

Ő is itt volt a Campus Fesztiválon. Ja, nem a múlt héten, jó pár évvel ezelőtt Lucas Graham dalát hallották. Ez volt a Seven Years. Itt a reggelben, ahol... Indulunk is a hét első munkanapján. Egy imádott hétfő reggel. Jó reggel Debrecen zenei kedvenceivel. Köztük az Overdrive-val, Offenbach-tól és Norma G. Martintól.

0: Hogy kezdődik Pál Dénes nagyslágere? A tulipán? Megvan még az első sor? Így-e?
1: Dél van, fázom, a szél
0: hát, a nyár van, vár. Sőt, ennél csak nyarabb lesz a következő napokban, mert hogy visszatér a forróság. Aj, a 40 fok feletti, nem, alatti, de megközelítő hőmérsékleti értékek. Úgyhogy használjuk ki azokat az éjszakákat, amikor még lehet aludni, mert nem pumpál befelé a meleg. Jön a tulipán Pál Dénestől hamarosan.
1: Ha téged is érdekel.
0: És egyetlen igazi slágerével érkezik Manu Chao. Őrült kis dalocska ez, de imádjuk a bongó bongot, a zsönetem plü monamút, vagy valami hasonlót. Ez is hamarosan itt a hétfő reggelben, ahol startol a reggel. 6 óra van, jó reggel Debrecen!
2: Turisztikai együttműködésre egyeztetek Hajdúszoboszlón. Polli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Javarészt derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdúszoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszedos Péter hívész polgármestere. Számolt be róla a hajdubihari városvezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdúszoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
4: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holly, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holly jelenléte nem csak mosolycsal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák, és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holly rendkívül barátságos természetű, és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is.
0: Jaj, hát nem lesz pozitív hatással az emberek véleményére, meg még a reggeli közérzetre sem, az a labdarúgó mérkőzés eredmény, amit most mondanom kell reggel. A tegnap a DVSC a Puskás Akadémiát fogadta, és a Puskás Akadémia jött, látott és győzött, mégpedig 2-0-ra győzte le a Lokikát a nyitányon, úgyhogy nem sikerült pontot szerezni a város csapatának a bajnoki nyitányon, talán majd az előttünk álló hétvégén, az már augusztus, tényleg, hát vasárnap augusztus 2-a, akkor játszik legközelebb Újpesten a Szusza Ferenc stadionban a DVSC az OTP Bank Liga 2. fordulójában. Friss a reggelünk, kellemesen enyhe, a folytatásról Dániel beszél önöknek itt a Best FM-en.
2: Még marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: Esett az eső éjszaka, ahogy közelebb a belvároshoz, egyre jobban látom a nyomait, azt küntebb a Bartók Béla környékén annyira nem, ott a felszáradt, vagy lehet, hogy nem volt akkor a mennyiség, de tényleg, mondjuk úgy aludtam, hogy ebből semmit sem érzékeltem. Önök? Éjszaka volt eső. De nappal is lehet. Napközben is, mert hogy esőt mondanak mára is a hét első napjára, záporos, zivataros, hidegfront átvonulós napunk lesz, de nem hideg. Akár még 28-29 fok is lehet. Indítjuk a reggelt, én Fazekas László vagyok, és kellemes készülődést kívánok az Offenbach dalával, ami egy Kim Wilde-dal feldolgozása, a Kambodzsa volt az eredetie a 80-as években, ez pedig az Overdrive most, július 27-én, hétfőn. Jó reggelt kívánok!

0: The Bongo, a Best of FM-en Manu Csáudalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: Reggelt kívánunk! Befordultunk július utolsó hetébe, olyannyira, hogy az elindult ma hétfőn, július 27-én az Olga és a Liliana nevű kedves hallgatóink névnapján. A hétvége pedig már egy új hónap eleje, szombaton itt van augusztus 1-e, és hát vasárnap meg augusztus 2-a. Az előbb emlegettem, mert hogy akkor jön a DVSC következő bajnoki összecsapása, a második fordulóban Újpestre látogat, és a Szusza Ferenc stadionban fog remélhetőleg jobb eredményt elérni az Újpest FC ellen, mint amennyire ez nem sikerült tegnap a bajnoki nyitányban. DVSC Puskás Akadémia 0-2. És ha már sport a hétvége történései tekintetében, akkor hadd említsem meg a Forma 1-et, bár nyilván a sport szerelmesei úgy is tudják, hogy mi lett a végeredménye a Formula 1 magyar nagydíjnak, tegnap Hungaroringen. Norris lett az első, Verstappen a második, és Antonelli a harmadik. Hamilton meg az ötödik. Ilyen rég nem figyelem a Forma 1-et? Hát lehet. Jó reggelt mindenkinek, túl vagyunk a Campus hetén. Lehet a sebeinket nyalogatni. Szombat éjszaka kiderült a nagy erdőben, hogy mennyibe került Debrecenben a hal. Ugye H.P. Baxter, hadd nem mondjam, hogy hívta saját magát, akkor bemutatkozott a végén. Megkérdezte azért a koncerten, hogy how much is the fish, és láttam, hogy kedves debreceni rajongók a táblát mutogatva írták, hogy hány euró most a hal árfolyama Debrecenben. Milyen halról beszélünk? Nem mindegy, balatoni hekről? Vagy mondjuk egy jó kis pontyról? 500-540 és 39-33 104-6, és igen, Campus Fesztivál lezárult az idei 2026-os 18. Campus Fesztivál. Nagykorú lett a fesztiválunk. Idén ismét 121 ezeren szavaztak bizalmat a Campus Fesztiválnak, amely ezzel a tavalyi kiemelkedő látogatószámot is megőrizte a világ sztároknak és a hazai közönség kedvenceknek köszönhetően, mint például Pai Alex és a Slepje. Igen, ők is itt voltak. És most is érkeznek a Best FM-en 10 perccel fél hét előtt.

0: Pontosan fél hét van. A Best FM rádiót hallgatják, Mr. Props dalával, a Waves-szel, ma meg a Best kalendárium első kiadásával, július 27-én, hétfőn. Köszöntünk mindenkit a 104.6-on. 251 éve született Brunswick Teréz, ő volt az első magyarországi óvodák, a kis dedóvok megalapítója. És 178 évvel ezelőtt Eötvös Loránd, világhírű magyar fizikus, a torziós inga feltalálója. Folytassuk egy magyar televíziósal, mégpedig aki egykoron politikai televíziós műsorokat vezetett, egy hirtelen jött felindulásból 1995-ben a magyar televízió felkérésére elhagyta a politikai stúdiót, és elindult az autójával, hogy házhoz menjen. Igen. És hétköznapi embereket mutasson be a televízió képernyőjén. Ki másról is beszélhetek, mint Bethlen János közgazdász végzettségű televíziós műsorvezetőről, akinek talán már hallják is, ez volt a műsorának az nyitó zenéje, és a címe pedig az volt, hogy Jani házhoz megy. 80. születésnapján köszöntjük Bethlen János televíziós műsorvezetőt. Boldog születésnapot kívánunk neki. Később meg majd Tapsi Hapsinak, aki 86 esztendős lett ma, 1940-ben tűnt fel. Először egy rajzfilmben a híres figura, aki aztán visszatért például a Space Jam-ben. Ezzel készülök majd a későbbiekben. Szóval 86 éves ma Tapsi Hapsi. És mindjárt jön az a zenész, aki a Soul Asylum együttes alapító basszusgitárosa volt, és ma a 64. születésnapját ünnepelné, de 42 éves korában elhunyt, úgyhogy a névnaposok után majd róla emlékezünk meg a csapat igazi nagy slágerével. De hogy kik ünnepelnek a hét első napján névnapot, például a Liliannák.
1: Köszöntjük Liliana nevű hallgatóinkat. A Liliana angol eredetű női név, jelentése Lilium. Rokon neve Lili. Alakváltozatai Lilian, Lilian, Liliana, Lilianna. Híres viselője névnek Balog Liliana táncművész, és ön kedves Liliana, aki a rádiót hallgatja.
0: Liliánáknak, a Lilieneknek és az Olgáknak is boldog névnapot kívánunk.
1: Köszöntjük Olga nevű hallgatóinkat. Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Alakváltozatai Olga, Olinka, Alinka, Oli és Olja. Számos híresség viseli a nevet: Ábel Olga újságíró, író, műfordító, Szilszer Olga költőnő, Gyarmati Olga atléta, Olga Korbut és Tas Olga olimpiai bajnok tornászok, és ön kedves Olga, aki a rádiót hallgatja.
0: Nem is gondolnák, hogy milyen népszerű név az Olga, legalábbis annak idején az volt, még az Exotic együttes is írt egy dalt róluk. Figyelem, a szöveg döbbenetes lesz.

Hát ízlések és pofonok. Egy biztos, hogy a Dimitri Lénáról mesélt 90-es évekbeli változatát hallották az Olgák tiszteletére. Ez is volt a dal címe, hogy Olga Sípos F. Tamástól és az Exotiktól. Nos, kedves Olgák, Liliának és Lilienek, egy újabb televíziós műsorral folytatjuk a Csellengőkkel. A Jani házhoz megy után. 1993, Soul Asylum és a csapat legnagyobb slágere, emlékezve a dal egyik szerzőjére, Karl Müllerre, aki ma 64 esztendős lenne.

egy találkozás során szép emlékeket idéznek fel. Rák, a pénzzel kapcsolatos ábrándozások nem sok jóra vezetnek, de még nagyobb bajok forrása lehet, ha messze túlbecsüli vállalkozásának lehetőségeit, ne hagyja megtéveszteni magát. Oroszlán, párkapcsolatában minden a helyére kerülhet, kedvesét a látvány dobja fel jobban, így jobb, ha otthon is ad a külsejére. Szűz, ez az időszak nagyon is a kedvére való, rengeteg program és kikapcsolódás várja. Mérleg, érzékeny lelki állapotban ébred, egész nap a múltbéli dolgokon töpreng, minden sérelme eszébe jut. Skorpió, nyári szabadsága idejében nem szeretne a hétköznapok problémáival foglalkozni, távoli tájakra vágyik, ahol kettesben lehet szerelmével. Nyilas, nyáron is a munka áll az első helyen az életében, olyan ügyeket is rendbe tud tenni, amikkel eddig le volt maradva. Vak, előfordulhat, hogy többet költ, mint gondolta, etéren kerülje a könnyelműsködést, de ne legyen kicsinyes sem. Vízöntő, akár dolgozik, akár üdül, feltétlenül szüksége van pozitív hozzáállása, jogi kérdésekben és pénzügyekben legyen nagyon óvatos. Alak, szerencsésnek mondhatja magát, anyagi ügyekben olyan ígéretet kap, amiben megbízhat.

a kis vérszívó, a reggelben Dracula, gróf maga és Tame Impala. Óriási sláger. Hát reméljük, hogy szúnyogmentes volt az éjszakájuk. Tudtak nyugodtan aludni, egyrészt ezért, másrészt azért, mert még mindig hűvös szelek járnak éjszaka, és esett is az eső. Frissítő zápor zivatar kapott Debrecen, ennek nyomait még most is lehet látni itt-ott az utakon. Egyébként 20 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, és ma megközelítjük a 30 fokot. Használják ki a nyugodt éjszakákat pihenésre, mert hogy jön egy olyan időszak, amikor megint csak nem lesz annyira egyszerű, főképpen amikor majd felmelegszik annyira a lakás, hogy éjszaka se hűljön le. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy jön a következő igazi hőhullám, ami akár hát 40 fok közeli értékeket is hozhat majd. Az előrejelzések alapján azt látom, hogy a hétvégén olyan 37-38 fokos hőség is lehet majd. És a jövő hetünk is így startol, szóval augusztus első napjaiban is forróság vár majd mindenkire. Most pedig egy Madonna dal, bár az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban először megmutatnám, hogy milyen volt eredetileg a Hang Up. Tudják, arról a dalról van szó, ami a 2005-ös Confessions on a Dance Floor című album nyitódala volt, és ami a kapcsán merült most fel ismét, hogy Madonna visszatért 2026 júliusában, tehát ennek a hónapnak az elején megjelent a Confessions 2, ugye a folytatása ennek a 2005-ös lemeznek. Egyébként Madonna 15. stúdióalbuma, és hát spirituálisan is ott folytatja az énekesnő, ahol abban hagyta, hát nem hagyta abban, mert azóta is voltak lemezei, csak hogy ennek, annak a lemeznek ez a folytatása. Na, mi volt az eredetie? Ó, hát persze, hogy egy Abba dal. Milyen zseniális ötlet volt már a Gimme, Gimme, Gimme, a Man After the Midnight című Abba dalt elővenni, és erre ráültetni Madonna akkor a slágerét. Úgyhogy most érkezik 8 perccel. 7 óra előtt az ilyen volt, és mindjárt mutatom, milyen lett rovatunk.

Jó kis Bon Jovi-dallal zártuk a hétfő reggel első óráját, de hogy mivel kezdjük a következőt? Jaj, hát dönts el ön! 7 óra van, úgyhogy itt a hétfő reggeli villámvoks a 104,6 MHz-en a következő versenyzőkkel. I Follow Rivers, Licky Lee!

0: És aki várt még egy hazai kedvencet, hát annak félig mellég igaza van, mert hogy ugyan hazai, de eredetiben mégis csak angol nyelven íródott Freddy barátunk Pioneer című dala. Ez lesz a hármas. Ha, Kata, na ki lesz a hazai előadó? Hát Freddy lenne, Fehérvári Gábor Alfréd, és akkor az Eurovíziós dala pedig a harmadik ajánlatunk, a Pioneer. Na jöjjenek, kedves barátaink, gyertek srácok, ébresszük fel egymást egy álmosító hétfő reggelen, szavazzunk, szavazzunk!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Újabb rekordot döntött a Debreceni Egyetem a felvételén. Szalmabellák kaptak lángra Hajdúszoboszlón. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben, számolt be róla az unidep.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon, országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt. A különböző képzésekre több mint 21 000-en adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekord létszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzó bálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűz esetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken.
0: Gondolom, önök is hallották tegnap este a nagy szirénázást, óriási erőkkel vonultak a katasztrófavédők. Most már tudjuk, hogy hova, Ebesre, ahol egy földszintes épület 200 négyzetméteres tetőszerkezete égett az Ady Endre utcában. A debreceni és a püspökladányai hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelem műveleti szolgálata is a helyszínre érkezett, és az egységek 5 vízsugárral oltották el a lángokat, amelyek tovább terjedését megakadályozták, és el is oltották azóta nyilván a lángokat Ebesen. Tehát köszönjük szépen az áldozatos munkájukat, és csendesebb ügyeletet kívánunk nekik a mai napra. Hogy milyen lesz a mai nap időjárása? Na, Dani!
9: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
8: Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: Köszönjük szépen! Miért tetszenek velem ezt csinálni? Hát miért van már megint holtverseny az első helyért? Na gyorsan küldjön nekem valaki egy egyest, vagy egy hármast, és akkor eldől ezzel a szavazattal egyes, vagy hármas, hogy kinyeri a mai villámderbit. Nézzük, ki dönt ma, hogy hazai kedvenc, félig meddig hazai, vagy külföldi legyen, vagy 100% külföldi. Hát Barbie eldöntötte. A döntést mindjárt mutatom. Ő küldött egy számot, hogy egy egyest, vagy egy hármast. Ez a hétfő reggel. Az önök zenei kedvenceivel, ahogy önök szerették volna, így-e.

0: társadalom még mindig nagyon rendben van, és hál' Istennek önök is így gondolták, nem véletlenül versenyzett nagyon durván ma reggel Freddyvel. De nem Mercuryval, majd ő a következő órában jön, tavaszi szél vizet áraszt egy koncert emlékére, hanem a mi Fredinker, Fehérvári Gábor Alfréddal, az I Follow Rivers.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Aztán megint csak egyetlen egy szavazat döntött, hogy végül is Freddy nyerje meg a hét első villám derbiét. Folyt Köv holnap reggel ugyanebben az órában. És hát Folyt Köv az időjárás tekintetően holnap ugyanebben az órában már lehet, hogy melegebb lesz, ugyanis tér vissza. Némi hidegfront után ez a hét első napjára lesz jellemző esővel, éjszaka is esett, szóval tér vissza a nagy forróság, megközelítjük a hétvégére a 40 Celsius fokot. Hát nem tudom, milyen volt a hangulat tegnap az arénában, a Nagyerdei stadionban, de hogy a vége az hideg zuhanyként jött 100%, 2-0 ugyanis győzött a bajnoki nyitányon, a Puskás Akadémia Debrecenben a DVSC csapatát legyőzte, és hát hétvégén az OTP Bank a második fordulójában a Szusza Ferenc stadionban játszanak majd a fiaink. Hajrá Loki, hajrá Debrecen, az Újpest FC ellen is. És igen, volt Forma 1 is a hétvégén, Norris győzelmével zárult a Hungaroring, a Formula 1 magyar nagy díj. A ma reggeli verseny pedig azzal zárult, hogy a harmadik helyen a Con Calma című dalával Daddy Yankee végzett. Ó, hát azért szavaztak bőven kettessel is a ma reggeli villámvoksban, csak hogy néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül. Szaki, aztán például szintén a kettesre szavazott Gizmo, köszönjük szépen. Zsanett, neked is onnan a távolból legyen a Daddy Yankee? Hát legyen, de csak harmadiként. Milyen érdekes, hogy azt írja Orsi, feldobtátok a napomat ezzel a Dr. Béres dallal, há, pedig arra nem is lehetett szavazni. Gondolva lehetett volna, Orsikám, akkor te csak is arra a zenei kedvence szavaztál volna. Erre is jó sokan, úgyhogy 10 perccel, 7:30 előtt a hétfő reggel.

0: zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz, azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

0: Sheeran, a Best FM-en fél nyolc után 3 perccel, napsütése, szép reggel Debrecen, amíg egy órával ezelőtt még felhős volt az ég, és olyan elsőre állt a móka. Hát, azt most elfújta a szél. Igen, szeles, friss a reggelünk, 20 fok felett már a hőmérséklet, nem sokkal, 21 fok van jelenleg, ha megközelítjük a 30 fokot, a következő napokban túl is haladunk ezen, és a hét végére visszatér a forróság, közel 40 fokkal. Na hát jön a strandidő, és ha már hölgyeim a strandra megyünk, akkor hadd jöjjön most jó tanács az odainduló kedves hölgyeknek, hogy kell viselkedni akkor, hogyha megjelenik a Miki Egér hangú Schwarzenegger. Na, kinek lett ma a születésnapja? Annak a Maya Rudolphnak, aki 54 esztendős lett a mai napon, és aki játszott a Koszorús lányok című filmben, és természetesen a Nagyfiúk első és második részében. Úgyhogy egy születésnapos színész, és kedvenc filmünk a jó tanácsokkal, a hölgyeknek elsősorban. Mit ne csináljunk a strandon?
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Csak nem ide jön. Egyértelmű, hogy ide jön. Készüljetek. Mindjárt. Örüljünk neki, bármi van, ne fingjatok.
3: Ha mi újság van, jányok? Ti is messzire gyűjtetek, he? Hát én meg daronggalsankon bányozok. Azt tudjátok-e, hun van, he? Hát az ilyen jó testi koma lányok csak jártak már daronggalson.
4: Böcs cibálok!
3: Csajok, ez volt a Miki Egér hangú Schwarzenegger!
1: Egy filmzene most
5: a Best FM-en. Can't touch this.

0: sütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Szerintem az állatok rendesebbek, mint mi. Igaz, ennek ára, hogy szemben velünk az ő lehetőségeik nem határtalanok. Nincs személyes énjük, nincs én tudatuk. Az állatok pontosan annyit tudnak, amennyire szükségük van ahhoz, hogy életben maradjanak, amíg mondjuk egy másik állat, aki már annyira éhes, hogy az élete függ attól, hogy jól lakjék, fel nem fajja őket. Szórakozásból vagy puszta kegyetlenségből egyik állat nem bántja a másikat. Olyan nincs. Áhítatot érzek, ahányszor csak átgondolom ezt.

Eddie Swims a hétfő reggelben, 10 perccel 8 óra előtt, ez a Dor. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, ahol napjaink egyik nagy kedvence után egy megunhatatlan rockslágerrel folytatjuk. Nem lehet panaszra okuk, kedves rockerek, ebben az órában már volt Guns N' Roses, és most jön az AC/DC, mégpedig abból az apropóból, hogy 1979. július 27-én, tehát 47 éve jelent meg az Austral Hard Rock Zenekar, az AC/DC 6. stúdióalbuma rajta a... Highway to Hell-el. Ez volt egyébként a címadó dal az albumon, Autópálya a pokolba. És sajnos ez volt az album, az utolsó album, amelyen Bon Scott közreműködött, mert hogy 1980. február 19-én elhunyt, és amikor a 80-ban megjelent ez a lemez... Hát ez bizony már csak a Mennyországból figyelte. Bon Scott... Úgyhogy ma van a Highway to Hell évfordulója, ebből az alkalomból meg is mutattam a két legjobb AC/DC dalt. Itt van a harmadik, már az újkorból. Érkezhet a Thunderstruck? Igen, akkor ez is a Best FM. Szép jó reggel, Debrecen. A telefonszámunk 500 540 és 30 933 1046.

0: aranykorból minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Bellano és a Starboy 8 órakor Debrecen kedvenc rádiójában a hétfő reggelben. Éveregyünk együtt az új héten, és köszönjünk el a júliustól, hiszen a hétvégén már érkezik a nyár következő hónapja. Forró napokkal tél vissza az augusztus, vagy pontosabban nyár augusztusban, illetve már júliusban, mert hogy a változásról mindjárt beszél Dániel önöknek a hétfő reggelben, amit mindjárt folytatunk a Talk to You-val.

0: nyár egyik igazi nagy slágerével. Aztán születésnapos a Fifth Harmony nevű formáció. Igaz, ma már nem aktívak, de azért. Amikor 14 évvel ezelőtt megalakultak, akkor ilyen remek slágereket készítettek a csajok. Talán még félig meddig működnek, de azért ilyen nagy nevek, mint Camila Cabello már rég kilépett a csapatból. És 40 éve, hosszú idő után a Queen együttes volt az első nyugati előadó, aki az elsők között felléphetett a mi csodálatos hazánkban. Bizony, ennek már 40 éve, hogy Freddie Mercury a tömött Név stadionban 70 ezer néző előtt elénekelte a... Nálunk is elfogja majd, de csak a következő órában.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Reklámot hallottak.
6: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nagyobb szükség van a véradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
7: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
6: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálati és partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabásértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő hajtóviharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: Nicky Yore és a San Roof a Best FM-en, természetesen a hétfő reggelben.
1: Jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Július 27-én, az év 208. napján, szinte még csak most kezdtük ezt az esztendőt, és hát a javán már túl vagyunk. 157 nap van még hátra 2026-ból. És hát ebből a hónapból meg nem sok, mert ugye a hétvégén szombaton már hello augusztus, elköszönünk a júliustól, és jön a nyár utolsó hónapja. Ó, hát ez több mindent jelez, például azt, hogy szűk egy hónap, és itt van Debrecen egyik legjobban várt eseménye, a virágkarneváli hét. Másrészt meg, hogy bő egy hónap, és kezdődik a tanítás. Jól tudom, az gonosz volt így július 27-én, úgyhogy engedjük is el, koncentráljunk sokkal inkább a névnaposainkra. A hétvégén is elég durva névnapok voltak, remélem, hogy senki sem feledkezett meg az Anikókról, az Annákról, a Pannikákról, kés csokolom Pannika, ott a doboz másik oldalán. Boldog névnapot kívánunk neked utólag is, tehát nem dolgoztam, ezért jön a mai névnap köszöntő neked speciálba, és hát szombaton meg a fiúk, a Kristófok és a Jakabok ünnepeltek, de hogy ki lesz ma a főszerep? Nos kérem, ismét a hölgyeké, mert ma az Olgákat köszöntjük.
3: Köszöntjük Olga nevű hallgatóinkat! Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Alakváltozatai Olga, Olinka, Alinka, Oli és Olja. Számos híresség viseli a nevet, Ábel Olga újságíró, író, műfordító, Szilszer Olga költőnő, Gyarmati Olga atléta, Olga Korbut és Tas Olga olimpiai bajnok tornászok, és ön kedves Olga, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot a Lilieneknek, a Liliannáknak és a Liliannáknak.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Liliana nevű hallgatóinkat. A Liliana angol eredetű női név, jelentése Lilium, rokon neve Lili. Alakváltozatai Lilian, Lilian, Liliana, Lilianna. Híres viselője a névnek Balog Liliana táncművész és ön kedves Liliana, aki a rádiót hallgatja.
0: Van már érvényes regisztrációjuk a ma délelőtti névnap sorsolásra? Nincs, még most sem késő. bestfmdebrecen.hu a névnaposainkat a hétfő reggelben a kampusz egyik nagyszerű fellépőjével, Rózsa Magdival köszöntjük. Boldog napot, hölgyeim!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Bennünk B&W-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: 5 perces autómosás 42 méteres mosóutcában. Autodrom. Szoboszlói út 50. Mit kínál a Maxiláj?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron. Autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
8: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

legnagyobb szomorúságunkra a Banzai elmarad augusztus 20-án este a főtéren, mert ugye Ákos akkor koncertezett volna a Virágkarneváli héten. Hát hallottuk a hírt, beteg lett, úgyhogy jobbulást kívánunk neki, mi hamarabb gyógyuljon meg és térjen vissza a koncert színpadra. Jó egészséget! És tegnap kihirdették, igen, hogy augusztus 20-án az esti felvonulás után ki fog koncertezni majd 10 órától a főtéren. A Valmár! Őket láthatjuk majd újból, tehát a debreceni Virágkarneváli héten 20-án este. Nem maradt el viszont 40 évvel ezelőtt az a koncert, ami beírta magát a magyar könnyűzenei rock történelemben, és úgy unblock a történelem könyvekben. Mitől volt jelentős a Queen együttes koncertje 1986. július 27-én a Népstadionban Budapesten? Hát attól volt jelentős, hogy a Queen volt az első nyugati előadó, aki az elsők között léphetett fel Magyarországon, és megtöltötte. 70 ezer néző volt a Népstadion, ahol ott volt az én Gyuri barátom is. Látom, már te is megosztottad a Facebook oldaladon ezt az emléket, úgyhogy Gyurikám, emlékezzünk akkor együtt. Szerintem te is énekelted ezt a dalt a nagyszerű Freddie Mercury-val. 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én.

0: Fleetwood Mac a Best FM-en. A 80-as évek egy igazi gyöngyszeme, utána az Everywhere követően 2015-tel folytatjuk. Pontosabban 2012-vel, amikor megalakult a Fifth Harmony női csapat, Ellie Brooke-kal, Tina Jane-nel, Ola Michelle-lel, Normanival és Camilla Cabello-val. Ennyinileg jelentkeztek az amerikai X-Faktor második évadába, de mivel szóló élekesként egyik sem volt elég ahhoz, hogy tovább jutassák a mentorok, egy közös lánycsapatba tették őket. Ó, hát mennyire ismerős ez a tendencia, Magyarországon is előfordult jól párszor. A csapatot két mentor, Demi Lovato és Simon Cowell segítette megalakítani, és ennek pontosan 14 éve. Aztán 2015-ben megjelent az első és egyben legsikeresebb nagy lemezük ezzel a dallal. Give it to me, I'm worth it. Pontosan 10 évvel ezelőtt Camilla Cabello úgy döntött, hogy adjő, nagyő. Vége a közös munkának, de a csajok aztán tovább folytatták. Ma ünnepli a 14. születésnapját a Fifth Harmony formáció. Ők következnek most a hétfő reggelben.
1: I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: Espresso, egy csésze, plusz jön a reggeli álmosító időjárásban. Borult az ég Debrecen felett. Picivel több van, mint 20 Celsius fok. Emelkedik ma a hőmérséklet, visszatér a forróság, és jön Dani is, hogy elmondja mindezeket önöknek, én meg, hogy megmutassam, mibe készülök a következő órára. Bibi Rexával is fejt leszel. Ma lett 86 esztendős, minden idők egyik legkedveltebb rajzfilm figurája. Milyen jó, hogy nem látszik rajta a kor. Na, indul, vagy nem indul? Topsi, hopsi, és R. Kelly.
1: I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
0: Meg egy kis zűr az űrben. És mi volt a hétvégén Debrecenben? Mi zárult le szombaton éjszaka? Az idei 18. Campus Fesztivál, és amikor azt gondoltuk, hogy már nem jön, akkor még rátett egy lapáttal. És mindenki egy csapásra libba bőrös lett. H.P. Baxter, 62 évesen is. Hú, gyerekek! Annyi energiát kívánok mindenkinek, mint ennek a figurának volt a szombat éjszaka a nagy erdőben. Úgyhogy jön majd a Scooter, és a dal, ami nagyon hiányzott volna, ha nem adja elő.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Reklámot hallottak.
9: Turisztikai együttműködésről egyeztetek Hajdúszoboszlón. Polli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Javarész derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdúszoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszádos Péter hívész polgármestere. Számolt be róla a hajdúbihari város vezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdúszoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
11: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
9: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holly, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holly jelenléte nem csak mosolycsal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holly rendkívül barátságos természetű és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is.
0: Nézzünk ki együtt az ablakon, hát ma délelőtt biztos nem fog naptetoválás készülni, de hallották a szakembert, Isten őriz, hogy bárki bekapcsolódjon ebben az őrületben, az egészség a lényeg, és hát igen, a nap, meg az ő sugárzása, meg a magas UV-sugárzás, tudjuk, hogy milyen hatással lehet az emberi bőrre. Úgyhogy csak bőrvédelem, a magas UV-sugárzásban kerülni a napot, hát most nem fenyeget ilyen veszély, viszont komolyan változni fog ezen a héten az időjárásunk.
9: Míg marad a változékonyabb idő Debrecenben és könnyen a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: 23 fok van jelenleg, hogyha a felhők eltűnnek a fejünk fölött, akkor akár még elérhetjük azt a 30 fokot, amit most olvasok az időkép.hu-n. Sokkal lényeges, hogy mit olvasok a következő napokra, a hónap utolsó napjaira és a következő hónap első napjaira. 38 Celsius fokot!
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled!
0: Hamarosan indul egy újabb zenei óra most, és az újabb hőhullám.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: De gondolom nem vagyok egyedül azzal a gondolatommal, hogy nem szeretnék olyan hőkupolát, amit legutóbb kaptunk. Jöjjenek a zenei kedvencek? Na-na, hiszen ez a Best FM-e.

0: voltál.
1: Lábas Viki, aki itt volt a Campus Fesztiválon, igaz, hogy már nem a Margaret Island-del, hiszen megszűnt a formáció, de szólóban egy nagyon különleges performance-el ajándékozta meg a fesztiválozókat.
2: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
1: A hétvége viszonylatában sokkal inkább szívesen beszélek a Campus Fesztiválról, meg a zenei fellépőkről, hiszen mi vagyunk a zene rádiója, mintsem a tegnapi Loki meccsről, mert hogy ezzel zártuk a múlt heti nagyon izgalmas hetünket. Kétszer is játszott a város csapata, ugye a nemzetközi liga mérkőzésen ott győzött a hét közepén, viszont tegnap sajnos nem sikerült pontot szereznie a Lokinak a bajnoki nyitányon. Érkezett a Puskás Akadémia és 2-0 legyőzte a DVSC csapatát. A folytatás pedig a hét végén vasárnap a Szusza Ferenc stadionban lesz majd, amikor is az Újpest FC fogadja a Lokit. Hajrá Loki, hajrá Debrecen. És hát hajrá Forma 1, mert a hétvégén megvolt a Forma 1 is a Hungaroringen. Tudjuk nagyon jól, Norris nyerte, a második Verstappen lett, a harmadik pedig Antonelli. De térjünk vissza a Campus Fesztiválra, mert csak azért is, mert visszatér minden az eredeti kerékvágásával. Lezárásokat feloldották, üzemkezdettől ugyanúgy járnak az autóbuszok, ahogy is szoktak hétköznap reggelente vagy napközben járni. És hát vége a 18-nak. Majd még beszélek róla, mert hogy tényleg itt volt H.P. Baxter, 62 éves korában olyat tett oda a színpadra, de olyat, hogy hú, irigylés nem értő energiával. Söpört a Happy Rave végig a nagy erdőben. De még előtte azért jöjjön egy születésnapos rajzfilmhős. Bizony 1940-ben, 86 éve először tűnt fel, akkor még egy rajzfilmben, Tapsi Hapsi, akinek a születésnapján most a Space Jam-mel, azaz a Zűr az űrben című filmmel folytatjuk. Apropó születésnaposok, még most sem késő regisztrálni Debrecen kedvenc rádiójában a mai kisangyal tortára. Mondom, hogy hol lehet? bestfmdebrecen.hu, és 10 óra előtt néhány perccel Morvai Szűcs Enikővel oda is adjuk majd a hét első tortáját valakinek. Sok szerencsét kívánunk! Tapsi Hapsinak pedig boldog születésnapot!
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Nagy vagy! Szuper érzés, mi? Megint jók vagyunk, öreg!
4: Hey, Michael! Miért mész el? Játszhatnánk egy hármast.
5: Nem. Inkább nem.
4: Mész gyakorolni a baseball pofozást?
5: Mit akarsz egy baseballozótól? Mit keresne ő a kosárlabda pályán?
3: Biztos már el is felejtett játszani.
6: Michael, hallja ezt? Azt hiszik, elfelejtett kosarazni.
5: Meglátjuk, igazuk van-e.
7: És újra a Chicago Bulls színeiben Michael Jordan!
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Jó reggelt, Béni! Idejében a festékerbe kéne érni. Akcióznak ők nagyon, amit velük spórolhatsz, az egy kisebb vagyon.
2: Egy utazás is jó lenne.
1: Most azt is megkaphatod, ha a kosaradat jól telerakod.

0: A Monostor pályúton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: What's up guys, this is Bruno Mars and you're listening to my

is megtudtuk tőle, hogy mindig csak a hardcore. Ez még nem a debreceni közönség. Mindjárt mutatom, hogy ők mit tettek le az asztalra. Mit tettek fel a kezükbe? Például, hogy mennyibe kerül a hal Debrecenben? Már nem emlékszem, talán 12 vagy 14 euró volt ráírva. How much is the fish? Nagy hiányérzetem lett volna, ha nem adják elő a Logical Song feldolgozását.

0: És akkor igen, éld át a legnagyszerűbb koncertélményeket a Best FM-mel. Ez Debrecen. Ez a Scooter a Campus Fesztiválon.
1: A Best FM-mel te is átélheted a legjobb koncertek hangulatát. Koncertélmény a Best FM-en.
0: És amikor azt hittük, hogy már vége, akkor jött a ráadásdal, és igen, nekem így lett ezzel a dallal teljes a 62 éves HP-vel. Ez a Scooter.

0: Bye Alex és Nagy Bogi, mind a ketten a nagy színpadon a Campus Fesztiválon. Ivett írt közben, szia Laci, hú, de verettem a kocsiban, kophangerőn. Na hát akkor neked is voltak kellemes emlékeid a hétvégével kapcsolatban, remélem, hogy mindenkinek az marad. A vége elmúlt az idei, elkezdtük az újabb hetet, befordultunk most már augusztus közelgő néhány napjába. A hétvégén vasárnap, sőt, már szombaton itt van az augusztus, és itt van Morvai Szűcs Enikő, és akivel elindítjuk ezt a hetet, és a folytatásban is te jössz majd?
1: Igen, Laci, szia!
0: Szabadságolás van, vagy micsoda? A múlt héten meg Anitával voltam, ugye, és most akkor te leszel.
1: Most én leszek, de most jutott eszembe, hogy mondtad, hogy augusztus lesz most már a hétvégén.
0: Durva, mi?
1: Ez nagyon durva. Hihetetlen, hogy már így eltelt. Na jó, nem temetjük még azért a nyarat, mert lesznek még itt azért...
0: Tudod, mi jön? Most hallottad? 38 fok.
1: Igen.
0: 38-39 fokot mondtak. Én annyira örültem ennek az elmúlt pár napnak, és még a ma reggelünk is olyan friss volt.
1: Igen, nagyon.
0: Használják ki az éjszakai alvást, amíg lehet nyugodtan. Ez hétvégén már nem lesz igaz. A hét elején viszont tortát adunk valakinek. A kisangyal cukrászda Málnás Oreo tortájára következő versenyzők pályáznak.
1: Esélyes rá Földi Luca, akit a családja szeretne meglepni. Luca lovaslány, így minden nap edzésekre jár, az egyetem mellett is folyamatosan készül, most is éppen egyébként a versenyre, és mindig azt hiszi, hogy elfelejtjük a születésnapját, és itt a bizonyíték, Luca, hogy nem felejtettek el, úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neked mi is. Lévai Leventét köszönti apa, anya és Oli, 6 éves lett. Balog Emesét a kollégái nevezték, ő a legaranyosabb, legcukibb mócsing, ezt írták, mindenki nagyon-nagyon szereti. Nem a legszebb jelző ez, de ők biztos tudják, hogy miért nevezik így. Emese boldog szülinapot. Farkis Tóf is ünnepel, 25 éves lett, és ünnepel Mándi Milán, anya és apa, valamint Hanna köszönti, 9 éves lett, drága kisfiamat szeretnénk meglepni. Kovács Lilit sem felejtették el, 16 éves lett, Dúró Hevesi Dórát, barátnője Felföldini Nagy Tíma nevezte. Nagyon szeretném, hogy Doriszkám nyerje meg a tortát, mert most vannak túl egy költözésen, és hát biztosan nagyon jó lesne egy Best FM-es torta az új teraszon. Hát minden esély megvan rá, azt mondom, és akkor sok boldogságot az új házban. Varga Józsefné Éva is ünnepel, a családja köszönti, aztán Kapus Dóra, Anna, dr. Majorné Fási Csilla, Zátonyi Tünde és Besanyei Kitti is, aki egyébként ma lett 18 éves, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki, és a tortát viszont csak egy valaki viheti el.
0: Egy valaki, viszont két nyereményünk lesz.
1: Bizony.
0: Ma. Holnap szerelmes nagy templom, keddi kalantok és kincsek, úgyhogy ha valaki a következő telefonhívásban nem főszereplő, nyugalom, attól még nyerhet a születésnapján plusz ajándékot a kedvenc rádiójától.
2: Igen, tessék.
0: Haló, jó reggelt kívánok. Kírát keressük.
2: Kírát? Már is adom.
0: De milyen kírát?
2: Itt van kíra.
0: És milyen kíra van ott?
3: Könnyű kíra.
0: Szervusz kíra. Remélem felkészültél már az első szereplésedre.
3: Uh-huh.
0: Tudod, hogy hol?
3: Tudom.
0: Na hol?
2: A rádióban.
3: A Best
0: FM. Igen, szevasz kíra. Azt csiripelték a madarak itt Debrecenben, hogy te szoktad hallgatni, mikor a születésnapi tortát odaadjuk a legszerencsésebb hallgatónknak.
3: Igen.
0: És azt is hallottuk, hogy volt egy nagy vágyad ezzel kapcsolatban.
3: Uh-huh.
0: Azaz?
3: Egyet szeretni megkérni a tortát.
0: És ha megfelelő neked a mai nap, drága kíra, jó lenne a mai torta? A tiéd lehetne?
3: Igen. Igen.
0: Hát ilyen kérésnek nem lehet ellenállni. Meglágyult Laci bácsi szőrös szíve, a hét első születésnapi nyertese meg itt a vonal végén. Hány esztendős is lett ma?
3: 7.
0: 7 éves? Hát igen. Akkor te már oskolás vagy, kíra?
3: Most megyek iskolába.
0: Akkor biztos nagyon várod a szeptembert.
3: Nagyon.
0: Na, majd nem fogod jövőre, és azután sem. Anyuka, minden rendben a nyári vakáción a családban?
2: Igen, igen, itt vagyok én is.
0: Hát most, ahogy megnyertétek a tortát a kedvenc rádiótoktól, igen, Fazekas Laci vagyok, boldog ünneplést kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
0: És további csodás vakációt, aztán meg majd jó iskola kezdés neked.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük. Happy birthday, happy
0: birthday, happy birthday. Legyen még valaki nagyon happy. Best FM-en holnap este 7 órától szerelmes nagy templom, keddi kalandok és kincsek, az élmények szerelmeseinek tematikus templom túra. és a debreceni naplemente 40 méter magasból. Hát valaki nagyon szerelmes találtál, remélem.
1: Igen, hát remélem, bízok benne. Nagyon-nagyon különleges, az biztos. Dr. Majorné Fási Csilla, aki egyébként magát nevezte, és azt mondta, hogy soha nem nyert még semmit. Na hát akkor itt a tökéletes alkalom.
0: Rajtam nem újjon. Részletekkel hamarosan jövjük. Csilla, és boldog születésnapot kívánunk. És jó étvágyat a pizzához. A reggel informátora a Kovácsné Julcsi lett. A mellans pizzája az övé.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És fejest ugrunk a nyárba, na meg a Balatonba. És maradsz velem. Nem csak a Campus Fesztiválon, hanem a Virágkarneváli héten, augusztus 20-án este tuti, hogy találkozhatnak Debrecen főterén a balatoni lánnyal. Jövőre találkozunk, idén még találkozunk a Volmarra, jön Szikora Róberttel mindjárt a hírek után, aztán Johann Sebastian Bach. Egy kis sweetbox-szal fűszerezve, vagyis egy kis sweetbox Johann Sebastian Bach-hal fűszerezve. És minden idők legjobb táncos zenész filmje a Grease, a Pomade. Hamarosan a hétfő délelőttben.
4: Reklám.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldog kő. www.boldogkővára.hu.
7: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Reklámot hallottak.
8: Újabb rekordot döntött a Debrecen Egyetem a felvételén. Szalmabellák kaptak lengre Hajdúszoboszlón. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
8: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben, számolt be róla az unideb.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon, országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt. A különböző képzésekre több mint 21 ezeren adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekord létszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzóbálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűz esetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
6: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
7: Para más, gente.

0: Powers, Puerto Rico.
1: Pedroke Apo és Farukó közös alkalma szólt itt a Best FM-en a hétfő délelőttben a 104.6-on, és hát igen, ilyenkor szerintem a hétfő az mindig olyan, hogy húha, el kell indulni újra dolgozni, kell valahonnan gyűjteni egy kis plusz energiát, pláne hogyha valaki mondjuk nyaralásból, vagy csak simán egy szabadságból tér vissza, na de én itt leszek plusz energiának. Egy gyors útinfó az úton lévőknek: a Pesti utca 37 számnál a Kishegyesi út felől a Böszörményi út felé eső útszakaszon hiba elhárítási munkákat végez a debreceni vízmű, emiatt lezárták a belső sávot, óvatosan, figyelmesen közlekedjünk. Aqua érkezik a folytatásban, én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok, bízom benne, hogy együtt töltjük a délelőttet.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, határozott fellépésével elérheti, hogy bízzanak önben, bátran kössenek szerződést, működjenek együtt. Ha nem volt még nyaralni, feltétlenül menjen el. Mika, a hét elején szerencsés lesz, ha üzletet köt, de később nem árt a visszafogottság. Kapcsolatait a kedve szerint alakíthatja. Ikrek, kellemes meglepetést ígérnek a csillagok, ezen a héten az átlagosnál jobb a családi légkör, egy találkozás során szép emlékeket idéznek fel. Rák, a pénzzel kapcsolatos ábrándozások nem sok jóra vezetnek, de még nagyobb bajok forrása lehet, ha messze túlbecsüli vállalkozásának lehetőségeit, ne hagyja megtéveszteni magát. Oroszlán, párkapcsolatában minden a helyére kerülhet, kedvesét a látvány dobja fel jobban, így jobb, ha otthon is ad a külsejére. Szűz, ez az időszak nagyon is a kedvére való, rengeteg program és kikapcsolódás várja. Mérleg, érzékeny lelki állapotban ébred, egész nap a múltbéli dolgokon töpreng, minden sérelme eszébe jut. Skorpió, nyári szabadsága idejében nem szeretne a hétköznapok problémáival foglalkozni, távoli tájakra vágyik, ahol kettesben lehet szerelmével. Nyilas, nyáron is a munka áll az első helyen az életében, olyan ügyeket is rendbe tud tenni, amikkel eddig le volt maradva. Vak, előfordulhat, hogy többet költ, mint gondolta, etéren kerülje a könnyelműsködést, de ne legyen kicsinyes sem. Vízöntő, akár dolgozik, akár üdül, feltétlenül szüksége van pozitív hozzáállásra, jogi kérdésekben és pénzügyekben legyen nagyon óvatos. Alak, szerencsésnek mondhatja magát, anyagi ügyekben olyan ígéretet kap, amiben megbízhat.

Dualipa is a Dance the Night, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani, ugye több sávlezárás is van jelenleg a városban, például a Malompark előtt, vagy éppen mondjuk a Laktanya előtt, úgyhogy érdemes figyelni és óvatosan közlekedni, időben észrevenni a besorolási sávlezárási táblákat, erre mindenféleképpen fontos odafigyelnünk, és amire még most így július végén nagyon-nagyon figyelni kell, hogy elkezdődött az őzekpárzási időszaka, úgyhogy a rendőrség felhívja az autósok figyelmét, hogy ilyenkor nem csak azokon a helyeken lehet számítani az állatokra, ahol ki van helyezve a vadveszélyjelző tábla, hanem szinte bárhol. Különösen azokon az útszakaszokon kell óvatosabban közlekedni, ahol az út mentén sűrű, bozótos terület van, ajnövényzet, és emiatt ugye nem lehet belátni lényegében jól az útszakaszt. Ráadásul, ahogy egy őz felbukkan, akkor konkrétan ott gyanítható, hogy jön másik öt is. Én ezt is tudom tanúsítani, de szerintem aki már találkozott őzzel az úton, akár éjszaka, akár este, biztos vagyok benne, hogy ő is alá tudja támasztani, hogy ahol egy megjelenik, ott biztosan lesz több is, úgyhogy óvatosan, inkább laksabban közlekedjünk. Napközben is sokkal sűrűbben mozognak egyébként, így nem árt felkészülni a gyakoribb megjelenésükre. A repülők érkezik a folytatásban, ez már a Holiday Repeat a 104.6-on.

óra lesz 5 perc múlva, és továbbra is a zenei kedvenceket játszom itt a Best FM-en, és hát ugye múlt héten kihirdették a ponthatárokat, a felvételi ponthatárokat, és hát biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan örülnek, de sajnos abban is biztos vagyok, meg láttam is sajnos én is a social médiában, hogy vannak olyan diákok, akik csak pár ponttal maradtak le, vagy már nagyon régóta szerettek volna bejutni bizonyos szakokra, de sajnos nem sikerült. Még van esély, tehát semmiféleképpen ne csüggedjenek, mert hogy van esély, hogyha valaki nem került be az általam megjelölt szak egyikére sem, akkor még nincs minden veszve, ugyanis a pótfelvételi eljárásban továbbra is be lehet jutni arra az egyetemre, ahová igazán szeretne. A pótfelvételi jelentkezés ugye általában néhány nappal azután indul, hogy nyilvánosságra hozzák az általános felvételi ponthatárokat. Ez idén július 30-án, vagyis most csütörtökön indul, és egészen augusztus 7-ig tart. Nagyon-nagyon fontos, hogy azok jelentkezhetnek a pótfelvételire, akik az idei általános felvételi eljárásban egyáltalán nem jelentkeztek, vagy egyik megjelölt szakra sem nyertek felvételt. Ez nagyon-nagyon fontos. A pótfelvételi ponthatárok kihirdetése pedig augusztus 27-én lesz.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, ott van veled. A Best FM.
2: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nagyobb szükség van a víradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta el rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálati és partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabálysértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

ajánlaton és egy kis film ajánlóval érkeznék. Szerintem mostanában azért a mozi a streaming szolgáltatók világában azért háttérbe szorul, és egyre kevesebbet megyünk moziba. Viszont ha van egy olyan film élmény, vagy van egy olyan film, amit tudunk, hogy csak is nagy kivetítőn, hatalmas nagy mozivásznon szeretnénk megnézni, akkor biztos vagyok benne, hogy elmegyünk. Na hát mi így döntöttünk, amikor megláttuk, hogy érkezik az Odüsszeia, és hogyha még nem látták, akkor én szívből ajánlom ezt a filmet. Mi megnéztük, és egyszerűen lenyűgöző élmény volt. A filmet ugye Christopher Nolan rendezte, akiknek olyan alkotásokat köszönhetünk, mint például az Eredet, vagy a Csillagok között, az Oppenheimer. Ezeket szerintem abszolút nem kell bemutatnom. Tisztában vagyunk azzal, hogy Christopher Nolannek milyen a stílusa, mint rendező, és kimagaslóan más, mint a többi rendezés. Ezúttal egyébként Homérosz több ezer éves eposzát vitte a vászonra is, egészen különleges módon. Az érdekessége az Odüsszeiának az, hogy ez az első játékfilm a filmtörténetben, amit teljes egészében IMAX 70 mm-es kamerákkal forgattak. Ehhez egyébként az IMAX még egy új, sokkal csendesebb kameratechnológiát is kifejlesztett, hogy párbeszédes jeleneteket is teljes formátumban tudjanak felvenni. A látvány elképesztő, a tengeri jelenetek nagy részét valódi helyszíneken és valódi hajókon vették fel, tehát nem stúdióban, nem CGI, ettől a filmnek egészen különleges, valóságos hangulata van, tényleg érdemes megnézni. Mi az IMAX-be egyelőre még nem jutottunk el, és ahogy láttuk itt Magyarországon, elég telítettek a helyek, tehát konkrétan foglalni sem lehet, viszont itt simán Debrecenben is meg lehet nézni, de azért ez a film az, amit kifejezetten hatalmas vászonra terveztek. Ritkán születik olyan mozielmény, ami ennyire magával ragadja a nézőt, de szerintem ez most ilyen, na jó, ez ilyen nagyon szubjektív vélemény, de maximálisan így gondolom. Úgyhogy ez csak egy kis mozi ajánló lett volna.

0: Peti írt nekem a 39-33-104-6-ra, hogy a Széchenyi utcán történt egy baleset, úgy tűnik, hogy csak koccanásos, viszont lehet, hogy torlódás alakul ki. Arrafelé is csak óvatosan és egy kicsit próbálj meg figyelmesebben közlekedni. Tartsunk inkább nagyobb követési távolságot. Fokozódik a meleg, ahogy már említettük a héten is. Egyre melegebb lesz, újra egy hőkupola éri el hazánkat, úgyhogy emiatt tényleg akár 38-40 fok közeli értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, úgyhogy erre kell készülni a következő időszakban, csak figyelmesen és türelmesen közlekedjünk.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája a Pupilla Optika.

0: írhatnak 30-as 9-33-104, de van egy dolog, amit nem felejtünk el, házassági fordulósok és névnaposok, többek között a Liliánok, a Lilienek és az Olgák is ünnepelnek, de hogy ki viszi el a nyereményt, az már is kiderül, mert hívom a nyertest.
1: Igen?
0: Háló, Csillag Liliennel szeretnék beszélni.
1: Igen, adom.
2: Szia, igen.
0: Hát szia Lilien, én képzeld el, hogy egy 8 éves kis hercegnő álmát szeretném valóra váltani. Mit gondolsz, hogy te leszel az?
2: Igen.
0: És mi volt a te nagy álmod, elmondod nekem?
2: Hogy felhívjanak.
0: Hogy?
2: Hogy felköszöntsenek a rádióban.
0: Hogy felköszöntsenek a rádióban, erre vártál már napok igen. óta? Az elmúlt időszakban biztosan, igaz?
2: Igen.
0: Na és hogy telik a nyári szünet?
2: Nagyon jól.
0: Nagyon jól telik? Mit szoktál csinálni? Mama, papa, ott vagy velük?
2: Igen.
0: Igen?
2: Hát itthon vagyunk most, és átjött hozzánk mama.
0: Aha, értem. És lesz valami névnapi ünneplés ma a mai napon?
2: Igen, majd délután átmegyünk a másik mamáékhoz is.
0: Akkor együtt lesz az egész család.
2: Igen.
0: Ma is hát Lilien, én úgy tudom, hogy túlerőben vannak a fiúk, mert hogy 5 fiú mellett te vagy az egyetlen leányzó.
2: Igen.
0: Igaz? Na és neked van valamilyen sport, vagy valamilyen kikapcsolódás, amit szeretsz űzni?
2: Nagyon sok, igen.
0: Nagyon sok? Na mit szoktál csinálni most, hogy itt a nyári szünet, mi az, amit a legtöbbet csinálsz délután?
2: Kint szoktunk lenni anyáékkal, most voltunk kirándulni, és igazából egy.
0: Perna, hát Lilien, remélem, hogy sikerül az álmodat valóra váltanom, mert hogy képzeld el, én a rádióból telefonálok neked. Sejtetted, hogy én vagyok?
2: Nem.
0: Nem? Nagyon-nagyon sok boldog névnapot kíván neked a Best FM rádió.
2: Köszönöm.
0: Én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok, és hát van egy nyereményed is, hogyha már ott van mama, meg akkor anya, akkor el tudtok majd menni hárman akár a Melars cukrászdába. A nyereményünk egyébként 2 főre szól, úgyhogy sütemény, üdítő, amit szeretnétek majd fogyasztani, a Melars cukrászdában ugyanis ez a névnapi nyereményed. Szívből kívánok neked minden jót, és szuper nyári szünetet még, ami maradt így a következő egy hónapra, jó? Az még elég hosszú idő, úgyhogy sok minden bele fog férni.
2: Köszönöm.
0: Boldog névnapot, Lilien!
2: Köszönöm, igen.
0: Szia!
2: Szia!

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Turisztikai együttműködésről egyeztetek Hajdúszoboszlón. Polli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Javarészt derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdúszoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszádos Péter hívész polgármestere, számolt be róla a Hajdú-Bihari város vezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdúszoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
3: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holli, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holli jelenléte nem csak mosolycsal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holli rendkívül barátságos természetű és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
4: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkel támogatja.
5: Célállomás
6: Debrecen.
5: Pozíció
6: 104,1

0: Best FM Rádió kívánságműsor, halló, halló!
1: Nagyon szép napot nektek, szeretnék kérni egy jó kis számot. Mindenkinek, aki szereti. Na jó, akkor küldöm a kis feleségemnek.

0: Ödala Nórinak szólt itt a Best FM rádióban Püspök Ladányban. Most viszont Józsi írt nekem, hogy szeretné a feleségét meglepni Ilonát, akivel holnap ünneplik a 30. házassági évfordulójukat, viszont ma utaznak el, így tehát ma még tudják hallgatni a rádiót. Munka közben az ő kedvencét játszom, a Bad Boys Blue dalát. Sok boldogságot nektek!
1: Best FM kívánságműsor.

0: Ezt a FM Rádió kívánságműsor.
1: Halló, jó napot kívánok, Lábány Jámin vagyok, és azt szeretném kérdezni, lehet-e kérni zenét?
0: Szia, hallgatlak, tegeződjön nyugodtan.
1: Á, nagyon szuper. Jennifer Lopez-től.
0: Igen.
1: Hát egy bármelyik zenét szeretném.
0: Rendben, és kinek szeretnéd, mit üzensz neki?
1: Szeretném küldeni az egész reptér dolgozóinak, és a családomnak, Olá Benyámin vagyok. Sok erőt kívánok a munkához, a családomnak meg jó pihenést kívánok. Nagyon szépen köszönöm neked!
0: Nagyon szívesen, szia-szia!
1: Szia-szia!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újabb rekordot döntött a Debreceni Egyetem a felvételén. Szalmabellák kaptak lángra Hajdúszoboszlón. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben, számolt be róla az unidep.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon. Országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt. A különböző képzésekre több mint 21 000-en adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekord létszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzóbálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűzesetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: Rózsa Magdi dala előtt nem sokkal írt nekünk Attila, hogy nagy cseref a telep előtt dolgoznak a rendőrök, úgyhogy csak óvatosan, figyelmesen.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszi az útinfót, Ati, nem sokára Dr. Béres és Veréb Tomi kettősét játszom neked, előtte viszont Ser érkezik. Nórika írt nekem, hogy az anyukája dolgozik, és ma van az első munkanapja a nyaralás után, jól jönne neki egy kis plusz energia. Mi pedig megadjuk már is itt a déli kíván. Műsorban kitartást!

0: Rest FM Rádió kívánság műsor. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok innen, Nagy Masó. Egy zeneszámot szeretnék kérni a kedvesemnek. Azt üzenem neki, hogy nem sokára majd születik a kisbabánk majd nyáron, hogy nagyon szeretem.

Louis Fonsi és Demi Lovato közöse szólt a Best FM-en itt a 104.6-on, és hát óvatosan, figyelmesen, türelmesen az utakon, úton, hazafelé, vagy akár a munkába, mert lehet, hogy éppen mondjuk valaki váltásban dolgozik. Csak is a Best FM a 104.6-on, vagy akár online www.bestfmdebrecen.hu. Én viszont búcsúzom, mert hogy ennyi fért bele ebbe a két órába, legalábbis ami a déli kívánság műsort illeti, hogyha valaki lemaradt, akkor tudják, hogy Balogh Vili majd délután fogja teljesíteni a zenei kedvenceket. Alesso érkezik és a Heroes, aztán még egy jó kis Fenyő Miki dalt sem hagyunk ki, ez Marika kérésem. Én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok, holnap újra találkozunk az éteren keresztül a kedd délelőttben. Remélem, hogy akkor is együtt rádiózunk. Hello, hello! We go high.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nagyobb szükség van a véradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálat és partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabálysértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem vettek fel egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a tsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldogkővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu
4: 40%-os akció a PAP Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítő debrecen.hu.

0: Cuidado, Sonora.
1: Lo stavamo aiutando.
2: Mitmo da Zorbosh.
0: Ma ora c'è la colpa. Non è visto la sorda come che era mega sasa.
2: A Maiot?
0: Certo, è un cremento. Ho la sorda.
2: Ah, non che l'hanno ogni dinnot.
0: Doktor, ez így nem mehet tovább.
3: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
0: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy pénz.
4: Egy film zene most.
5: A

0: turisztikai együttműködésről egyeztettek Hajdú Szoboszlón. Polli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója. Javarész derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdúszoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszádos Péter hívész polgármestere, számolt be róla a Hajdú-Bihari város vezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdúszoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
0: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holli, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holli jelenléte nem csak mosolyt csal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holli rendkívül barátságos természetű és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, ez itt a Best a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek. Ha már egyszer sok a meló, ha már úgyis stresszes a mai nap, akkor legalább a zene legyen közben rendben. Ezt ránk bízhatják. Hozzuk a legnagyobbakat. Itt a Morionesz és az Ez az ára.

0: Az Undercover és a Baker Street egy újabb megunhatatlan nagy kedvenc a Best FM-en a 104.6-on. Az utakon pedig hát csak finoman a gázpedállal, mert azt mondja nekünk Kriszta, hogy...
1: Szia, a Vámos Pécsin kifelé a 48-ason a panoráma út előtt trafiznak a rendőrök.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönjük szépen. Egyébként pedig hogy vannak? Kipihenték-e már a múlt heti nagy fesztiválozást? Ugye mindenhol azt halljuk, hogy a fesztiválipar világszerte bajban van, de hát úgy tűnik, hogy a kampusz él és virul. A szervezők már közé is tettek egy kis összefoglalót az elmúlt néhány napról. Azt írják, hogy idén 121 ezeren bulisztak a kampuszon. 21 programhelyszín, több mint 300 zenei produkció várta a közönséget, és hát már a következő kampusz időpontja is megvan, 2027-ben, ugyanígy júliusban, 14-e és 18-a között várnak majd mindenkit, ez az a 19. kampusz fesztivál, ami ugye hivatalosan tegnap hajnalban ért véget. Kis élménybe számoló jöhet, hogy érezték magukat, kinek a koncertje tetszett önöknek a legjobban, írják meg nyugodtan, közben pedig jön a nyitónap egyik fellépője. Mindjárt itt van Azalia.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

Ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó munkát mindenkinek, és a kicsit még fesztivál hangulatban a város. Kérdeztem az előbb önöktől, hogy kinek melyik koncert tetszett a legjobban a kampuszon. Néhány SMS. Nálam egyértelműen a Scooter vitte a primet, 46 évesen is végigugráltam a koncertet, ma meg úgy kelek fel a székről, mint egy 90 éves, de megérte, írja Zoli Debrecenből. Aztán egy másik üzenet, Azaria volt a kedvenc, elképesztő hangulat volt, már ezért megérte kimenni a kampuszra, jövőre is első sor, ezt pedig Nikitől kaptuk. Egyébként a 121 ezer bulizó, hát nyilvánvalóan elhagyott ezt azt, a talált tárgyakról kitettek egy szép hosszú listát a kampusz honlapjára, hát van ott minden, kulcsomó, ruházat, ékszerek, pénztárca, iratok, nyilván egy csomó agysejt is elveszett, de azt nem tudják visszaadni, szóval aki elhagyott valamit a kampuszon, az menjen föl a fesztivál honlapjára, a campusfesztivál.hu, ott van a talált tárgyak listája, meg természetesen az is, hogy hol és hogyan lehet ezeket átvenni. Nézzenek rá, hogyha elhagytak valamit, vagy valakit. Közben pedig megy aktuális nagy kedvenc, a Tame Impala és a Dracula.

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és feltűnt egy újabb trafipax. Móni jelenti nekünk, hogy a 471-esen Sámson és Debrecen között, az útkaparó presszó környékén, a Debrecen felé vezető oldalon, magyarul ott a szokásos helyen ma is mérnek. Jó utat mindenkinek, és tényleg nagyon vigyáznak magukra, bárhol és bármivel is közlekednek. Például a katasztrófa védelem adott hírt egy fura esetről. Ez szombaton délután Debrecenben a Dózsa-György utcán történt, ahol egy busz megállóban egy pad lécei közé szorult be egy idős ember keze. Ez így elsőre viccesnek hangzik, de ott a helyszínen nyilván nem volt annyira humoros a dolog. Olyannyira nem, hogy a tűzoltókat kellett kihívni, és ők feszítették szét a padot, hogy ki tudják szabadítani a férfi kezét. Reméljük, hogy nem történt semmi nagy baj, és az ijegységen kívül más probléma végül is nem adódott. Reméljük, hogy mindenki jól van. Úgyhogy tényleg vigyázzanak magukra mindenhol. Mert még a busz megállóban is történt baleset. Nagyon óvatosan. Én pedig nyomatom önöknek Lil Nas X dalát, abból nem lehet baj. Ez az Old Town Road.

Junior és Fernando, és az Itt a Nyár, és itt a Best FM a 104.6-on. Sajnos két balesetről kell beszámolnunk. Erdei Zoli írja például, hogy sziasztok, a 4-es számú főúton a déli ipari park felé vezető körforgalomban a belső sávban felborult egy utánfutó a belső sávban. Szerencse, hogy a rakomány nem az útra borult, figyelmesen mindenki, aki arra közlekedik. Köszönjük szépen. Tehát a 4-esen a déli ipari park felé vezető körforgalomban a belső sávban történt ez, és van egy baleset, hát mondhatjuk, hogy a szokásos helyen, a BMW körút és a 364-es elkerülő kereszteződésében megint történt egy ütközés, reméljük, hogy nincs nagy baj, és mindenki jól van. Sokkal óvatosabban az utakon, de a kocsiban szóljon a Best FM.

0: újabb rekordot döntött a Debreceni Egyetem a felvételén. Szalma Bellán kaptak lángra Hajdúszoboszlón. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben. Számolt be róla az unideb.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon, országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt. A különböző képzésekre több mint 21 ezeren adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekordlétszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzóbálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűz esetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt át marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
2: Köszönjük szépen a híreket, és akkor vissza a legütősebb zenékhez. Ilyen érdekes ez, mert akik már úton vannak hazafelé, azoknál valahogy minden zene egy kicsit olyan jobban fog szólni, de akik még dolgoznak, azok is jól járnak velünk, tartjuk bennük a lelket. Kezdjünk neki. Itt van Teddy Swims és a Bad Dreams.

0: Jó kis energiabomba, az Offenbach és a Head Shoulders Knees and Toes itt a Besten a 104.6-on, és jelentem önöknek, hogy a Trafipax köszöni szépen továbbra is nagyon jól érzi magát a 471-esen Sámsonkert és Debrecen között, a Debrecen felé vezető oldalon, a szokásos helyen az útkaparó környékén.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: 5 órától pedig kívánság műsor, én pedig ettől a pillanattól kezdve gyűjtöm hozzá a kéréseket, előrendelést felveszek, kinek mit játszhatok majd 5 és 7 között. Gyorsan hívjanak, 500-540, minél hamarabb csörögnek, annál biztosabb, hogy bele fognak férni a ma estébe. Tehát 500-540, mostantól jöhetnek a kérések a kívánság műsorhoz. És jöhet a tankcsapda is. Mindjárt.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak. Ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok. És az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora. Élmény.
6: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
7: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
8: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

hangulat, a Beach Boys és az I Get Around a Best FM-en a 104.6-on. A józsaiak figyeljenek most egy kicsit. Holnap Józsán a Siegábor utcán a vízmű fog dolgozni, elzáró cserét végeznek. A lényeg, hogy holnap emiatt reggel 8-tól délután 2-ig vízhiány lehet a Siegábor, a Kútfő, a Vértanú, az Őrhegy és a Fény utcán. Tehát holnap reggel 8-tól délután 2-ig a többség valószínűleg dolgozni fog, tehát valószínűleg ez azért olyan nagy problémát nem fog okozni, minden esetre erre készüljenek. Tehát holnap Józsán a Siegábor utca környékén reggel 8-tól délután 2-ig vízhiány lehet. A kellemetlenségekért elnézést és megértést kérnek a szakemberek. Önök pedig kérjenek dalokat, mert mindjárt indítjuk a kívánság műsort, az 500-540-re már lehet csörögni, és közben Bajor X is befutott. A

Rest FM-et tetszenek hallgatni. Ez a 104.6, jó utat hazafelé mindenkinek, és lélekben már most készüljünk rá, hogy jön az idei nyár következő hőhulláma. A következő napok elég forrónak ígérkeznek. Azt írja a meteorológia, hogy kedden 30, szerdán 33, csütörtökön 35, pénteken 37, szombaton vasárnap 38-39 fok is lehet, és a jövő hét első fele is ilyen 37-38 fok körüli csúcsértékeket ígér nekünk. Hát mondjuk már most rutinunk van ebben a nagy forróságban, de azért a legfontosabb dolgokat mondjuk el. Minél kevesebb időt töltsünk a tűző napon, gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről, fogyasszunk megfelelő mennyiségű vizet, és külön figyeljünk a gyerekekre, a betegekre és az idősekre, mert őket fogja a legjobban megviselni a kánikula. Tehát egy újabb hőhullám érkezik. De még mielőtt megsülnének, kérjenek gyorsan dalokat, mert 5-kor a kívánság műsor is érkezik. Az 500-540-en már tudnak hívni bennünket. 5-től 7-ig ma is kívja a Besten. És persze addig is lesz mit hallgatni. Nem sokára egy aktuális kedvenc, Ray és a Where is My Husband, előtte pedig egy régi kedvenc, a Padödő és a Bye Bye Sasha.

0: a Best FM-et hallgatják, itt a 104.6, és mivel 5 óra van, ezért itt az ideje, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg kezdjük is el a mai kívánság műsort. Tessenek parancsolni, innentől élesben megyünk, a 3933-1046-ra írni lehet, ha pedig elég bátrak, akkor az 500-540-en élő adásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Szóval startol a mai kívánság műsor, ezzel a dallal nyitunk. Az állat el, és a talk to you.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
8: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nagyobb szükség van a véradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
9: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
8: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálati is partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabálysértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos.
10: Hello!
0: Kezdődjön a világ legjobb kívánság műsora. Önöktől lesz a világ legjobb kívánság műsora, hiszen a következő két órában önök válogatják a zenéket. A 39-33-104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. Például Zoli egy új kedvencet szeretne küldeni a párjának, Bettinek, Olivia Dean és a So Easy, szeretjük ezt a dalt. Előtte a Follow the Flow és a Tavasz, ez is jó választás, ma Gyöngyi kérésére fog előkerülni. És a vonalban a mai első telefonálónk, aki nem más, mint...
11: Hello, Gábor vagyok.
0: Szia.
11: Egy jó pörgős dalt kérnék.
0: Kinek küldjük?
11: A feleségemnek küldeném. Csak annyi, hogy sietek haza hozzá.
0: Mikor érsz haza?

0: Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, 5-től 7-ig ma is az szól, amit önök szeretnének. Na lá, hogy kívánság műsor. A 3933 104.6-ra írni lehet, az 500-540-es Bestefen forró dróton pedig hívhatnak is bennünket a bátrabbak. Például egy Viber üzenet, sziasztok, Szamóca vagyok Vámospércsről. A Modern Talkingtól szeretnék egy számot kérni, küldeném főleg annak a korosztálynak, akik ezen és hasonló számokon nőttek föl. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen a Modern Talking mindjárt szól neked, de előtte meghallgatjuk, hogy itt miben segíthetünk. Haló!
1: Ja, a kívánságosokat szeretnék zenét kérni.
0: Akkor jó helyen vagy, parancsolj!
1: A barátomnak szeretném kérni, Sanyinak, én Andi vagyok, hogy nagyon-nagyon szeretem, és alig várom az első utazásom, most a végek tőlem szeretném kérni.
0: És hova utaztok?
1: A tengerpartra.
0: Na de melyikre, hova?
1: Albánia.
0: Ó, de jó lesz nektek. Mikor indultok?
1: Szeptemberben.
0: Ja, hát akkor azért addig még van idő. Még ne kezd el kenni a szendvicseket. Oké, okay, még egyszer mondod, hát melyiket kérted?
1: Vétet, valami tengerpartit rád bízom.
2: Best FM kívánságműsor.
0: Vétektől tengerparti dal, hát mondjuk legyen a homokba írt szerelem. Tengerparti homokba írt szerelem. Ezzel folytatjuk mindjárt a Besten.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
5: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi habbal. Szoboszlói út vége.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Bennünk B&S termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: ez a Best a 104.6-on, és ez itt az önök kedvenc kívánság műsora. Most hívjanak, most még vannak kiadóhelyeink.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Nem sokára jön Azalia és Dash egyik első nagy közös slágere, a Mindegy, amit ma Ági kért, és a férjének, Misinek küldi azzal a szüzettel, hogy nagyon hiányzol és nagyon szeretlek. Halló, kívánság műsor!
3: Halló, szia Vili, Csilla vagyok Debrecenből. Ma van a születésnapom, és szeretnék egy szkúter számot.
0: Ma Isten éltessen téged.
3: Köszönöm szépen.
0: A szkúter szülőnapodra megkaptad élőben a hétvégén.
3: Hát, én nem tudtam menni.
0: Pedig miattad jöttek, csak miattad jöttek.
3: Szóval, hogy kampuszfesztiválra nem tudtam menni az autista gyermekem miatt, viszont ő is nagyon szereti a szkútert, ezért kérek egy szkútert.
0: Bármi jöhet tőlük, minden szeret?
3: Bármi, igen.
0: Rendben van, de elsősorban most neked szól, jó? Mégiscsak neked van szülinapod.
3: Jó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Köszönöm, Isten éltessen, hello.
3: Köszönöm, szia, szia.
0: Hát akkor még egy kis hétvégi fesztivál emlék. Jön a szkúter itt a Besten.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: hallgatják, és az önök két órája, kívánságműsor 5-től 7-ig, a 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-en pedig fel is lehet hívni bennünket. Ha jól nézem az időpontot, még itt a Modern Talking dal alatt írt nekünk András, sziasztok, ha már így belemerültünk a régebbi zenékbe, Eiffel 65 Blue mehet esetleg? Küldöm minden régi ismerősömnek, aki szereti. Rendben van, lejátszom neked nagyon szívesen. Hamarosan jön, viszont előtte van egy telefonálónk, ővé az elsőbség.
1: Halló, jó napot, mert Olá Benjamin vagyok, és szeretnék kérni egy zenét a Reptér dolgozóinak, méghozzá a Walmart-tól a Beleúsztam című zenét.
0: Oké, és mit üzensz a Reptér dolgozóinak?
1: Hát azt üzenem, hogy készüljenek fel a munkára, erőben, mentálisan, és jó munkát kívánok.
0: Te is ott dolgozol?
1: Én is, igen, igen.
0: Vagy egy problémás utas vagy, és vagy egy problémás utas vagy, és előre szólsz, hogy...
1: Nem, én vagyok a szolgáltatóknak, a
0: takarítók nem. Oké, rendben van, jó munkát nektek. Hello, sziasztok. Na hát akkor itt a furcsa páros, a Valmar és Nótár Méri közös dala, a Beleúszok.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra. Jó!

0: 104, a Best FM-et hallgatják. Már csak egy fontos dolguk van a mai napra. Kérjenek dalokat itt a Best FM kívánság műsorában. 39-33-104-6 vagy 500-540. Ide pedig lehet csörögni. Bekészítettem már Tomi Cash slágerét, ugye majd az Espresso Macchiato, ez Klári kedvence, viszont a vonalban velünk van Henrik.
1: Szia, Vilikém! Szia! Egy Café Del Mar esetleg mehetne?
0: Ó, ne viccelj, mi az, hogy? De csak elmondod, hogy kinek küldöd.
1: Nagyon jó. Mindenkinek küldöm, aki szereti.
0: Megbeszéltük.
1: És köszi, ha leadod.
0: Már jön is a dal, akkor ez ilyen kávézós pár perc lesz, mert hogy az Espresso Macchiato, előtte pedig a Café Del Mar, most a Best-el.

0: espresso macchiato.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
7: Turisztikai együttműködésről egyeztettek Hajdúszoboszlón. Holli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója, javarészt derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdúszoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszádos Péter hívész polgármestere, számolt be róla a Hajdú-Bihari város vezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdúszoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
8: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
7: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holli, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holli jelenléte nem csak mosoly csal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holli rendkívül barátságos természetű és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is. Még marad a változékonyabb idő Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.
9: Köszönjük szépen a híreket, és akkor ezután a kis szusszanásnyi szünet után folytassuk. Itt a Kívánság műsor második órája. Ezt a 60 percet is önöknek kell megtölteni zenékkel. Tudom, hogy ez nem fog problémát okozni önöknek. A 3933-1046-ra írni lehet, vagy hívhatnak.
1: A Best FM kívánságvonala
10: 0630 500 540.
7: A szerelem dalára mindjárt elindítjuk Emmanuelt, Gergely Róbert nagy slágerét Levente küldi a feleségének, előtte pedig, hát mondhatjuk szerintem simán, hogy a nyár slágere, de lehet, hogy az év slágere, Bibi Rexa és a Faithless, Kata van a vonalban, tőle tudjuk meg, hogy ez kinek szól.
11: Ja, én ezt a tesómnak küldöm, szeretem őt és sokat gondolok rá.
7: Minden rendben van vele?
11: Hát egy kicsit nehéz helyzetbe került, de megoldjuk közösen.
7: Bármiről is van szó, én drukkolok nektek, jó?
11: Köszönöm, szia!
7: Hello, hello, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion. Itt a Best Kívánság műsorában.
2: A hírek

0: 104.6-ot hallgatják, ez a Best FM. Na, melyik dal hiányzik még a mai kívánság műsorból? Kérjék gyorsan a 3933-1046-ra. Megírhatják az 500-540-en, pedig jól elmondhatják nekem. Este hétig van még egy kis időnk egymásra, használjunk ki minden másodpercet. Én pedig közben teljesítem mindjárt Enikő és Reni kérését egy harmadik barátnőjüknek, Edinának küldik, Rozé és Bruno Mars közös dalát, jön mindjárt az Apuci, Apuci, de előtte még egy villámgyors kérés.
1: Hello, Kormány Boton vagyok, az Edától a kört szeretném.
0: És kinek szeretnéd küldeni?
1: Anyunak.
0: Mit üzesz neki?
1: Szeretem.

0: itt a Best a kívánság műsorral. Kinek mit adhatok, mit játszhatok? A 39-33-104-6-ra még nem késő írni, az 500-540-en pedig lehet még hívni is bennünket. Egyébként már bekészítettem Béci kérését, remélem ott vagy a rádió mellett, az ismerős arcok és a nélküled a te kívánságodra fog előkerülni, viszont van valaki a vonalban? Haló?
1: Szia, Márkó vagyok.
0: Szia.
1: Egy számot szeretnék kérni Dúcsitól, az Anxiety, ha
0: az jól nagyon
1: mondom.
0: Jó. Tökéletes az angolod, nagyon jól mondtad, büszke vagyok.
1: Nagyon jó, jó.
0: Kinek szól?
1: A testvéremnek küldöm, Melindának. Szeretem őt, és hallgassa szeretettel.
0: Jó, milyen apropóból kapja ezt a dalt?
1: Igazából ő akarta kérni, csak nem mert felhívni.
0: Ó, oh, fél tőlem? Nem merte felhívni a csúnya bácsit a rádióban.
1: Nem, dehogy. Csak nem szeret szerepelni.
0: Jó van, te viszont profin megoldottad. Oké, okay, Dolce és az Anxiety jön nektek.
1: Köszi.
0: Nagyon szívesen. Ez a kívánság műsor.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Ja, Irénke vagyok, Debrecenből. Nem egy kérésem. A Hellből szeretném az I Got Life nevezetű dalt kérni, hogyha lehetséges. Hát mindenkinek, aki szereti, nektek, magamnak, aki szereti az életet. És hogy köszönöm szépen. Hello, hello.

0: estét, Debrecen. 3:47 a pontos idő. Ez itt a Best FM mai kívánság műsora. Minden másodpercet ki kell használni. Írjanak, hívjanak, kérjenek dalokat. Például, hát ahogy nézem itt az üzenetet, szegény Gyuri elég régóta vár a dalára. Szia, meló közben szeretném meghallgatni Kelly Rowland Work című számát, ha nem lehetetlen. Köszi, Gyuri. Gyurikám, Kelly Rowland és a Work csőre töltve neked, hamarosan meghallgatjuk. Viszont előtte, ki van a vonalban?
1: Szia, Hecó vagyok.
0: Szia.
1: Van egy régebbi magyar dal. Változnak az idők, változok én is. Vagy ilyesmi.
0: Dread, és a változnak az idők, arra gondolsz. Jó, rendben van. Kinek szóljon, kinek küldöd?
1: Nagyon jó. Szeretném meghallgatni, ha lehet róla.
0: Há, hogy ne lehetne? Hogy ne? Hogy ne?
1: Hát magamnak, de küldhetem a szomszédainak is. Úgy is hallani fogják most.
0: Oké, rendben van. Itt a dalod, Dread, és a változnak az idő. Köszi szépen.
1: Köszönöm.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: újságműsor utolsó dalához érkeztünk. Igen, lejárt az időnk, sajnos. Sok kérés lenne még, de sajnos, sajnos többre már nem lesz idő. Egy utolsó utáni dal már csak. Haló?
1: Jó napot kívánok, Son vagyok, és szeretnék kérni egy dalt a volt mennyasszonyomnak, Kóczi Mócinak. 38. házassági évfordulónk alkalmából.
0: Ez ma van?
1: Nem, ez 3 nap múlva lesz, de úgy szeretném, hogyha meghallgatnánk. Igaz, hogy mi már nem vagyunk ilyen kis tacska 50 évesek, de azért a szívünk egy kicsit megdobban, mikor ezt halljuk, mert ez nagyon szép szám volt a számunkra. Zsötem!
0: A Zsötem! Igen. Jó, rendben van.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: És akkor elkezditek a 3 napos ünneplést.
1: Az biztos.
0: Minimum 3 nap. 3 nap előtte, 3 nap utána. Megadjátok a módját.
1: Torta lesz, minden lesz a
0: helyes
1: világ.
0: Hát ünnepeljétek is meg rendesen.
1: Megünnepeljük.
0: Kicsit rosszul esik, hogy nem hívtatok meg, de... A dalt azért lejátszom. Hello, hello.
1: Nagyon köszönöm, szervusz, viszlát.
0: A klasszikus Zsötem, ez zárja a mai kívánságműsort. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, külön köszönet azoknak, akik dalokat is kértek. Holnap folytatjuk.

0: legújabb rekordot döntött a Debrecen Egyetem a felvételén. Szalmabellák kaptak lengre Hajdúszoboszlón. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben, számolt be róla az unideb.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon, országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt, a különböző képzésekre több mint 21000-en adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekord létszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzó bálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűz esetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Csónakos, itt leszek. Barabás,
3: itt leszek.
2: Nemecsek,
4: itt leszek.
2: Leszik,
4: itt leszek.
2: Richter,
5: itt leszek.
2: Weiss,
6: itt leszek.
2: Csele,
7: itt leszek.
2: Kolnai,

0: megkezdődött a búzaadományok gyűjtése. Nagyobb szükség van a véradók segítségére. Szabálytalanul tárolt veszélyes hulladékra bukkantak Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónknak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. A nyári időszakban különösen fontos a folyamatos vérellátás biztosítása, ezért különleges akciókkal ösztönzik a véradókat Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A nyári szabadságolások idején hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a kórházak vérkészítmény igénye továbbra sem csökken. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Az országos vérellátó szolgálati is partnerei ezért különböző ajándékokkal és nyereményekkel is igyekeznek ösztönözni a jelentkezőket. A véradásra egészséges felnőttek jelentkezhetnek, a folyamat pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a nyári hónapokban is fordítsanak figyelmet erre az önzetlen segítségnyújtási formára, hiszen a vérkészítményekre minden évszakban szükség van a hajdúbihari egészségügyi ellátásban is. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak egy derecskei telephelyen a hatóságok, számolt be róla a HAON. Az ellenőrzésen többek között használt akkumulátorokat és különböző fémhulladékokat találtak, amelyeket nem az előírásoknak megfelelő körülmények között tároltak. A szakemberek szerint az ilyen anyagok szakszerűtlen kezelése komoly környezetvédelmi kockázatot jelenthet, mivel a bennük található vegyi anyagok szennyezhetik a talajt és a felszíni vizeket is. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön pontosan milyen mennyiségű hulladék került a telephelyre, valamint történt-e jogszabálysértés. A veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése kiemelt jelentőségű a környezetvédelme érdekében, ezért a hatóságok rendszeresen végeznek hasonló ellenőrzéseket a megye területén. Várhatóan a hét közepéig marad a 31 fok alatti hőmérséklet, csapadék pedig leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: turisztikai együttműködésről egyeztettek Hajdú Szoboszlón. Polli lett az egyetem egyik legnépszerűbb hallgatója, javarészt derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A hazai turizmus jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről egyeztetett Hajdú Szoboszlón Ceglédi Gyula polgármester és Naszádos Péter hívész polgármestere, számolt be róla a Hajdú-Bihari város vezetője közösségi oldalán. A találkozón szó esett a közelmúlt turisztikai tapasztalatairól, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről is. Hévíz polgármestere ismertette a B4-ek Balaton turizmusáért szövetség célkitűzéseit, amelyet Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Zalakaros és Hévíz hozott létre a balatoni turizmus fejlődésének elősegítésére. A városvezetők egyetértettek abban, hogy Hajdú-Szoboszlónak kiemelkedő turisztikai szerepéből adódóan fontos lehet a különböző térségek közötti szakmai együttműködés erősítése. Közösen kezdeményezik továbbá az idegenforgalmi adó után korábban járó állami támogatás visszaállítását, amelyet a koronavírus járvány idején szüntettek meg. A polgármesterek szerint ennek hiánya az elmúlt években jelentős fejlesztési és működési nehézségeket okozott a turizmusból élő települések számára. A megbeszélés részvevői megállapodtak abban is, hogy a szakmai egyeztetéseket a jövőben folytatják a hazai turizmus további erősítése érdekében. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek. Ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
0: Nagy népszerűségre tett szert a Debreceni Egyetemen Holly, a különleges négylábú hallgató, számolt be róla a Dehír. A kutya gazdájával együtt rendszeresen részt vesz az egyetemi foglalkozásokon, és rövid idő alatt a hallgatók egyik kedvencévé vált. A portálnak gazdája elmondta, Holly jelenléte nem csak mosolycsal a diákok arcára, hanem segíti oldani a vizsgák és a mindennapi tanulmányok okozta feszültséget is. A négylábú kedvenc fegyelmezett viselkedésével hamar beilleszkedett az egyetemi közösségbe, a hallgatók pedig szívesen keresik a közelségét. Gazdája szerint Holly rendkívül barátságos természetű és örömmel vesz részt a mindennapi egyetemi életben. Története jól példázza, hogy az állatok jelenléte milyen pozitív hatással lehet a közösségi élményekre és az emberek közérzetére is. Míg marad a változékonyabb idő, Debrecenben is könnyékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz.

0: újabb rekordot döntött a Debreceni Egyetem a felvételén. Szalmabellák kaptak lengre Hajdúszoboszlón, többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-2027-es tanévben, számolt be róla az unideb.hu. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, amellyel a Debreceni Egyetem továbbra is a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény Magyarországon, országos összevetésben pedig a második helyet foglalja el. Az egyetemre jelentkezők száma is kiemelkedő volt, a különböző képzésekre több mint 21 000-en adták be jelentkezésüket. A legtöbb hallgatót idén is a gazdaságtudományi kar vette fel, de jelentős érdeklődés övezte a pedagógiai, egészségtudományi és műszaki képzéseket is. Az intézmény vezetése szerint a rekord létszám a Debreceni Egyetem versenyképes képzési kínálatának és tudatos beiskolázási stratégiájának köszönhető. Az új hallgatók szeptemberben kezdhetik meg tanulmányokat Debrecenben. Folytatódnak a közlekedésfejlesztési beruházások Debrecenben, ezúttal a Harsona utcában kezdődtek meg a munkálatok, míg a Csuka utca hamarosan új aszfaltburkolatot kap, számolt be róla a Dehír. A Harsona utcában nagyfelületű útfelújítást végeznek, megújul az útburkolat, valamint a kapcsolódó közlekedési elemeket is korszerűsítik. A kivitelezés idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor a munkálatokat úgy ütemezik, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a közlekedők számára. A város útfejlesztési programjának részeként a Csuka utca is jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a jelenlegi földút helyett szilárd burkolatú útszakasz épül ki. A beruházás nem csak az ott élők mindennapjait teheti kényelmesebbé, hanem biztonságosabb közlekedési feltételeket is teremthet a környéken. Az önkormányzat az idei évben is több milliárd forintot fordít útépítésekre és útfelújításokra, amelynek célja a város közlekedési infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése. Tűz ütött ki Hajdúszobáton, ahol nagy mennyiségű szalmabála gyulladt ki, számolt be róla a HAON. A helyszínre több tűzoltóegység is kivonult, amelyek megfékezték a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területekre. A beavatkozás során a szakemberek folyamatosan hűtötték az izzóbálákat, amelyek oltása a nagy mennyiségű éghető anyag miatt különösen időigényes feladatnak bizonyult. A tűz esetben személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek vizsgálata azonban megkezdődött. A nyári időszakban a száraz időjárás miatt fokozott a tűzveszély, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a mezőgazdasági területeken, és kerüljék a nyílt láng használatát a veszélyeztetett helyszíneken. Az előrejelzések szerint csapadék leginkább kisebb zápor formájában fordulhat elő Hajdúbiarban. Emellett a szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Itt tehát marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 25 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.